0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még te-

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Hát akkor csodálatos, szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Morning Light DJ Simonnal, azaz velem, egészen, ami biztos 10 óráig. És hát megint jöttem itt vasárnap reggel, hozom az én zenémet megint, ahogy hogy megszoktátok, tudod, én mindig az én zenémet tolom itt a szuperen, aztán kapok rá meleget, hideget is, megint meleget is. Úgy vagyok vele, hogy szeretem megmutatni, még mindig szeretem megmutatni azokat a zenéket, amik nekem a polcon itten leledzenek, bakeliten vagy éppen vinilen, ha majd Hódémi feltűnik itt, akkor majd csak vinil lesz, de... Szóval ja, megint jöttem, hallgassunk együtt vasárnap reggel zenéket. Itt van az első 2015. október 20-án megjelent album. Erről a múlt héten már játszottam egy zenét. Na most itt van még egy. Ez itt a Blond is. Nem az a Blond is, hanem egy másik Blond is. Egy kanadai zenei DJ és hát ilyen mindenféle performance producerek. Két csajról van szó egyébként, akik a Blond is mögött állnak. És hát itt van az első, az teljesen egyébként, ez a Welcome to the Present album. Ez egy kétlemezes album. Csodálatos szép zenékkel szerintem. Itt van róla az első zene, az album első zenéje, a Shy Grass. Oh yeah! Plusz 3670-45-95-995, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van, azt majd felolvasom, de inkább most hallgassunk zenét, azért jöttünk vasárnap reggel, ébredezünk, Fincsi vasárnapi reggelihez való zenék, ágyban fogyasztva, Simon zenével tálalva. Na jó kagylózást mindenkinek, majd jövök. Oh yeah!

látom, ébredeztek már. Már nem mondom, hogy ezek ilyen ébresztő zenék, de kinek mit tesz a vasárnap reggel, én ezt elmondtam a múlt héten is, hogy nekem valahogy más. Ilyen Tamás. Megyünk a következőre, érkezik Isi Hideaki, azaz DJ Crush. És a 2001-es egyik, szerintem az egyik legjobb sikerült albumja, a legjobb zenékkel, azt is lehet mondani. Ezen van a legtöbb legjobb zenéje DJ Crushnak. Jön az első zene a Zen című albumról, és ilyen mi meglepő, a Song One, az a zene címe. Mindjárt hallgatjuk, mit

rákukkantok egy kicsit a Viberre. Azt mondja, hogy itt van velünk Isa István és a család. Már bekapcsolták a rádiót. Azt mondja, Isa István, azt mondja, gyönyörű szép vasárnapot, reggelt kívánok neked. Kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Nagyon örülünk. Még egyszer, majd megered ám a nyelvem, csak még olyan kicsit én is el. Megettem a reggelét, igaz, hogy megsütöttem el, mindegy. Szóval nagyon örülünk neked, szuper, szuper, hogy újra hallhatunk téged és Pálinkás. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, oh yeah. Mi a teraszon fogyasztunk? Na ez pont jó, ilyen kis, és el tudom képzelni, ott vagytok itt az erdő mellett, és kint a teraszon szólnak ezek a tung-tung-tung-tung, zenes izé, rappes hip-hop. Azt mondja, hogy Ladás Szabi itt van, azt írja, szép jó reggelt, Simon, hello Szabi. Itt van velünk Kokó Kovács, Laci is azt írja, jó reggelt, kedves Simon, végre letelt a 24-es meló, hát az jó lehet. Kámi, aztán leöblítem egy kis pál eszel erre a húst, erre a hűs időre, mondom, majd jönnek azok a szavak, csak még egyelőre fogalmazásgátló van bennem. Azt mondja, Putyer Lajos is itt van, és azt írja, jó reggel, csak halkan hadszoljon. Oké, rendben, sutogok hozzá, oké? Oh yeah. Na hát csodálatos, szép jó reggelt és jó kagylózást mindenkinek.

Arra gondoltam, megyünk tovább egy picit, olyan nem gyorsabb lesz, de 1991-ig repülünk vissza az időbe, az albumig. A Massive Attack Blue Lines albumról jön a Hymn, vagyis Hymn of the Big Well.

szép jó reggelt kívánok a Pácika Amilinak, és itt van velünk a Pácika ember, és írt nekem, azt írja, nem sírt, írt. Szia DJ Simon, kellemes Adit, köszönjük a reggeli ébresztő zenéket, igazán nincs mit. Jó kagylózást nektek is.

És hát ahogy azt mondtam, a DJ Crush Zen albumja, ami 2001-ben jelent meg Amerikában egyébként. DJ Crush még mindig egy japán DJ és zenei producer, egyébként alternatív hip-hopokkal foglalkozik. Ez a Zen nevezetű album, ami nekem nagyon bejött. Megvan több albumja is, de szerintem ez valami csodálatos lett, és több zenét is le fogok róla játszani, mint ahogy az előző is volt. Így jön még egy. Az el címe pedig annyi lesz, hogy Danger.

Itt van velünk Lovász Károly, József és Kacsi barátom is felébredt, azt mondja, hello DJ Simon Keletem, és hello kedves barátom, itt vagyok és kagylozok. Szép vasárnap reggelt és jó adást kívánok. Oh yeah, no yeah, köszönöm szépen Kacsikám, neked is nagyon jó kagylózást. És aztán menjünk tovább a következő előadó. Hát ilyen meglepő lesz, 2003-ban jött ki egy lemezők a kanadai Cirque du Soleil. Vagy Soleil. Nem tudom rendesen, hogy kell mondani, hogy franciának ejtik igazából. A lényeg, hogy 84-ben alakult a csapat. És hát ugye nem csak cirkuszi előadások vannak, hanem bizony nagyon jó zenéket is gyártanak. Itt van egy 2003-as kiadású zene, az Afrika címmel jött egy Cotton Belly remixben. Itt a Szuperen, tessék hajlózni. Egy olyan, hát lehet azt mondani, hogy nagyon kevesek által a zenét. Hát nem is tudom, szerintem ezt még senki nem játszott a rádióban. Na én leszek az első, ez biztos. Jön a Cirque du Soleil és az Afrika.

Imádom is, hogy István kiavít, hogy valami nem jól mondok, én a szirke de szülei. Hát szirke, nem? Nem tudom, mindegy, nem vagyunk mi francia, mik vagyunk mi franciák.

És már patunk is tovább a következő, szintén Cirque du Soleil. Az El Penduló zene érkezik, hát hogy mennyire indulunk el? Nem nagyon ígérem. Még mindig megmaradunk ezeknél a fincsik is, nyugis tempóknál, még egy darabig, aztán meglátjuk. Meddig bírom? Egyelőre ezek csodás zenék.

Nem szívesen beszélek bele egyébként, mert szerintem jó zene. De éppen itt Surcival írogatunk itt a háttérben, és hogy nem éppen ébresztő zenék, vagy hát jó, ezt nem írta így konkrétan, de utalt arra, hogy ilyen nagyon lassú zenék, és hogy ez nem éppen ébresztő zene. Hát figyelj, kinek mi? Írtam is neki egyébként, hogy kinek mi? De maradjunk annyiban, hogy most veletek beszélek, nem a Surcival, hogy kinek mit jelent egy ébresztő zene. Én megmondom őszintén, hogy én nem vagyok az a típus, mint aki a barlangba felébred, és akkor majd mindjárt nyomjuk meg azt, hogy még egyszer, aztán menjünk ki vadászni, hanem én szeretek szépen nyugisan felébredni, esetleg rámászni a mellettem lévőre az ágyba, vagy éppen kimenni reggelit készíteni neki, aztán együtt reggelizünk, majd összekenjük egymást a majonézzel a reggeli után. Én ilyen vagyok, egy kis lassan beinduló reggeli típus. Hát ez hétköznapra nem mondható el, amikor reggel 4-kor csörög az óra, és akkor na akkor van az a vadászós műfaj. Akkor esetleg el lehet tolni a jó reggelt kívánok című nótát, de ezzel én úgy vagyok vele, hogy szombat meg reggel, vasárnap reggel, ez nem, az annak valahogy így kell telni, nyugisan, kikapcsolódva felébredni, de így ahogy írja, és a István azt írja, isszuk ezeket a muzsikákat, basszus, oh yeah, van. Ugye, és pont ez az, hogy ti nagyon jó helyen laktok, és irigylem azokat, akik esetleg erdő mellett laknak, vagy erdő közepén laknak, és kiülnek a teraszra, és ott fogyasztják a kis reggeli ízét, a kalszon, meg a kávét, meg az ilyesmit, vagy éppen egy rántottát ott fogyasztanak el, és szól a háttérben egy ilyen zene. Hát én minden világéletemben ez volt a vágyam, egyszer-kétszer már teljesült is, de ja, ez a legjobb rész, lehet azt mondani.

0: lehet azt mondani.
1: Azt mondom, hogy lehet azt mondani. Nem töröltem le a következő lemezt, de még mindig maradunk a Cirque du Soleil-nél, és jön a következő zene. Jaj, mi is a következő zene? A Le Reveur. Egy Theory Corporation, bocsánat, Theory Corporation remixben hatalmas kis zene lesz, figyelj!

Na, pillancsuk rá a következő zenére. Megint 2001. És még egy DJ Kress zene. Ráj, de finom. Csak hogy ne mondjuk meg, DJ Kress, ez lesz az utolsó zenem a tőle. Ez a Days End, a napok vége. Nagyon veled, igen jó.

És azt mondja, tiszta lima bőr, még a fejed is tőle. Az biztos. Oh yeah. Itt van velünk Bazsi is, megébredt a kolléga a tegnapi veretés után, azt mondja, jó reggelt, szia Tomi. Hello Bazsi. Jó reggelt nektek is. Ez ilyen nektek való, Bazsikám, jut eszembe Szilvének, mert azt hiszem, hogy neked is, meg neki is tetszik a... Hát nem reggi, de majdnem. Na jó, nem. Na, mert a következő. Ó, lehet azt mondani, hogy mit találtam, én magamnak örülök, beleszólok itt a trombitás részben, a legjobb. Na, de lényeg, hogy 2004-ig kell, ha jól emlékszem, visszavonulni. Maradunk egyelőre az Amerikába, hisz hát jön a Thievery Corporation 2004-es The Cosmic Gate albumjáról az egyik legcsodálatosabb zene egyébként. A Thievery Corporation 1995 óta létezik, mindenféle ilyen hip-hopos, elektronikus, braziliai formációs zenéket szoktak játszani, de a lényeg, hogy jön a nagy kedvencem tőlük, már párszor játszottam itt a Superen, viszont nem lehet kihagyni, hogy ha már ilyen zenék mennek, akkor nem lehet kihagyni, hogy ne szóljon az A Mary Market című nóta a Thievery Corporation-től, szóval ez jön most itt a következőkben, itt a Superen. Oh yeah!

Na hát mondtam, meg fog jelenni Hódimi. 44 percet késett, semmi probléma, itt van, azt ilyen jó reggel tiszteletem. Korán keltél, miért nem pihensz vasárnap, örülök neked, hallgatok. Köszönöm szépen, Imi, és hát az van, hogy kezdődik a nap. És úgy vagyok vele, hogy nem tudom miért, most úgy rákaptam arra, hogy vasárnap reggel. Nekem be kell jönni és tolni, de befogom. Jó kagylózást neked is, Imi.

Novász Karcsi barátom azt mondja, tessék, még azt mondtad nekem, hogy lehet, hogy nem fog tetszeni. Írtam meg a Karcsiak, hogy lát, lehet, nem fog bejönni az az adás, de... Szóval igazi fincsi, különös, kiülős, reggeli kávézós muzsikák, barátom, nem kell mindig az úzni, akkor hozok még egy kávét. Hozzál nekem is, Karesz, visszafelé, ha már jössz erre. Oh yeah. Kisa István megmutatta, hogy hol ülnek. A teraszon. A pálmafák alatt. Na jó, nem? De ja, jól néz ki István. És ha már így beledumáltam, akkor elmondom, hogy a következőleg, és nem fogjátok elhinni nekem ezt a dolgot, de jön Giuseppe Nuzzo, egyenesen Olaszországból egyébként, aztán Spanyolországban telepedett le, és nagyjából spanyol zenéket is szokott hozni azóta. Jön egy zene tőle, a Bocadillos, Bocadillos Variados albumról, hát ezt ne szépen mondtam, ami 2016 szeptemberében jelent meg, és a Mr. P című nóta érkezik, amiben ugyan nem rappelnek, viszont szerintem iszonyatosan jó zene. Na mindjárt meghagylózzuk együtt, itt a Szuperen, oh yeah!

És úgy vagyok vele, hogy még mindig maradunk ezeknél az ütemeknél, mindig vagyunk egy kicsit a reggis beütésnél. 2017. február 10-ére megyünk vissza, és már volt The Emery Corporation, és már duplázok majdnem mindenből, vagy éppen triplázok, akkor jön megint egy The Emery Corporation. Fogadjátok sok szeretettel tőlem ezt a zenét, az egyik nagy kedvencem 2017-ből a The Emery Corporation-től, ez a Letter to the Editor, oh yeah. Rekil Jones, aki a háttérben rappelni fog, iszonyat jó zene, párszor megjátszottam itt a Szuperen. Hát nem hiába, mert egy iszonyat jó zene szerintem.

Azt hiszem, nekem Bazsi is, hogy a Majoros Iminek is tetszenek ezek a zenék. Majoros Imi az alszik még szerint. Vagy most kell. Kell a káposzta.

A bomb's a metaphoric. Oh yeah. Na menjünk tovább, itt van megint DJ PP. És ez a bizonyos 2016-os lemezről a B oldal. Mr. P után jön Join and Pain című nótája.

Isten, Isten, azt mondja, álfogja, bár lesz is jöhetne egy reggelem. Hát inkább ezt hagyjuk, szerintem azért reggel nem kéne ennyire bele csapni, lecsapva már korán reggel. Itt velünk Reisinger Misi, azt mondja, jó reggel. Simon, üdvösség a szupereknek. Hello Misi, jó kagylózást neked is. És ha egyszer majdnem 9 óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a szuperen. Ez itt a Private Morning Light, DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig, ami biztos. És hát azt mondom, hogy megint megyünk tovább vissza a Theory Corporation Temple Alley, na még egyszer, The Temple of Eye of Eye albumjához és annak a D oldal ketteséhez jön egy kis úterzárás, jön a Roadblock, iszonyat jó zene szintén. Egy kis hip-hopos ízés, valami. Oh, yeah. Plusz 36745995, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha bármi van a mondani való, azt én felolvasom. Tessék, lássék jönni!

Egyelőre nem engedem el a Thievery Corporation-t, hisz hát olyan jó zenék vannak az albumon, hogy jöjjön a következő, a Zion igaz fiai, a True Songs of Zion.

Jaj, Hodimi! Ha Zsolti tolna ezt egyből az lenne, hogy ú, milyen jó zene! Hagyjad már! Tudod mit, feküdj vissza! Ha! Na de menjünk tovább! Jön megint a szirke! Na még egyszer, Cirque du Soleil! És az Ombra című nóta 2003-ból, szintén Kanadából.

magunkra. Aztán nem mondom, hogy pörgessük fel még mindig. Egy kicsit maradjunk az ébredezésnél, vagy éppen az ebéd előkészítésnél, amikor felvágjuk, levágjuk, megpucoljuk, kihámozzuk, kihámozzuk, kihámozni a ruhából kell, de valami ilyesmi lesz, DJ PP. És ez so beautiful, mint maga a zene, vagy mint én.

Még mindig 2003-at írunk, amikor a Cirque du Soleil hozta nekünk a Finch albumot, a Tapis Rouge. Néven. Újra nem tudsz fogalmazni, Tomi, reggel van. Figyelj, egy órája már benne. Mindegy. Szóval jön a Gamelan című nóta. És hogy miért? Azért, mert ez is jó. Meghallgatjuk mindet. Oh yeah, itt az operát.

0: tisztelt hölgyek, urak, úgy vagyok vele, hogy rá fogok húzni egy órát, tehát nem 10-ig, hanem 11-ig fogok itt lenni a szuperen. Mert hát építkezünk és hozunk fincsi zenéket, vagyis hozok fincsi zenéket. És most már legyen egy magyar előadó is, igaz? Természetes, hogy lesz Somogy megyei Márnyéről származó 1980-as születésű ifja Fogarasi László alias Yonder Boy fincsi zenéje érkezik. Egészen pontosan 2000-ben jelent meg az album, a zene címe pedig No Answer from Petrograd. Boom.
1: Дорогие товарищи строители, монтажники, энергетики, вчера в 7 часов 10 минут поставлен под промышленную нагрузку 15-й гидроагрегат в Минске.

A lovászkarcsi azt mondja nekem, na ez igen, túlóra is lesz a Fincsi zenékből. Csak sikerül belekölgöve a mikrofonba. Szóval vigyázz, mert még hozzászokunk a jóhoz, barátom. Fia Karcsi. Köszönöm szépen. És azért mennyire furcsa, hogy milyen zenéket szoktam játszani amúgy. Meg mi az, amiket hallgatok? De párszor már megmutattam nektek, de végtelen a tárház, lehet azt mondani, hogy mi az, amiket szeretek hallgatni, és mi az, amiket szeretek játszani. Ja. Nem kell aggódni, azért váltunk majd stílust is. Azt hiszem. Bár most már elég nagy stílusváltás ahhoz képest, ami reggel 8-kor szólalt meg. Lassan már jazzni járunk. Fincsi, Fincsi. Itt van velünk Kis Péter Attila is, azt írja, szia Simon. Már a második vasárnap kapnak el. Remélem ez nem fog változni. Nagyon Fincsi kis zenéket pörget. Ja, és ezt még Bakeliten, vinilen azt akartad írni. Wow, csillagos ötös. Ati Bordányból. Szia Ati, nagyon szépen köszönöm. Igen, megpróbálok majd jönni. Jó, azért nem ígérem, hogy majd most minden vasárnap reggel fogok jönni ilyennel, de amikor úgy érzem, akkor fogok jönni, és pörgetek ilyen kis home edition-t itt a Szuperen.

Háj, de imádom a csajszi hangját, isteni, annyira jó, hogy az valami bődület. Na figyelj! 0367045995, ez még mindig a Super DJ Rádió Viberje, ide lehet nekem írni. Reisinger Misi, azt írja, Simon DJ, köszönöm, hogy 11-ig maradsz. Igazán nincs mit, próbálok majd azért hozni még jobb zenéket. Attila azt kérdezi, hogy le lehet valahol tölteni a mai adásod, mindig le lehet tölteni, akár a Super DJ Rádió Facebookjáról, vagy éppen a rajongói letöltős üzi, vagy valahogy így hívják azt az oldalt. Van egy ilyen kizárólag letöltésekre szakosodott oldalunk a Facebookon. És ha már voltunk Svédországban, visszamegyünk a magyar csávóhoz. Megint Yonder Boy. És hát nem lehet elmenni az mellett, hogy a... Nem lehet elmenni az mellett, hogy a Shallows. Shallow and Profound album tartalmazta ezt a fincsi zenét, amit mindenki imádott annak idején 2000-ben. Kucora Edina a háttérben a vokál jön.

Jaj, de gyorsan vége van. Majd egyszer csinálok belőle ilyen 20 percesre. Remixet, hogy na de menjünk tovább, mert lehalkul ez a zene, meg a következő is lefog, de visszamegyünk, ha már magyar kétszer volt, lesz a svéd kétszer. Jön megint a Coop, és az egyik kedvencem tőlük jön a Come to me. Gyere hozzám. Gyere, gyere. Milyen kis karácsonyi beütés ez zene szerintem. Én mindig azt képzelem, amikor elindul ez a zene, hogy ilyen kis vízé hullik a hó. Nem tudom miért. Olyan, nem tudom. Tényleg ilyen ünnepelős hangulat van. Na figyelj, jön. Oh yeah. Itt a Coop és a Come to me. Itt van velünk a Dance Doctor, azt jel, szia Simi, végre hazafelé tartok, tisz a sülyőkkel, kellemes hétvégét neked és minden hallgatónak. Köszi, Doki. Na, erre vezess.

Ugrunk 2005-be. Igen, ilyen kis Broken Beats. Vagy éppen Future Jazz. 2005. július 6-a. Itt van nekünk Anthony Bertolla, vagy Anthony Bertolla és Arthur Burgins. Hogy egyenesen Belgiumból jön a Csavari. Na bocsánat, Csarivari. És a Cosmos 17s. Egyébként ismerős lesz a zene. Egy bizonyos zenének a feldolgozása, nem árulom el, hogy melyik úgyis meg lesz. Ismerve vagy ismerve, ott van, tessék! Attilának ott van az album, ugyanarról pörgettem én is. Oh yeah! Na, hogy imádjuk!

Kis István szíve nekem, hogy ez igen, ez nagyon új, de az egész az... Örülök István, hogy felültél velem erre a ma reggeli flóra is. Azért, hogy ha vele gondolsz, hogy 8 órakor hol kezdtük, milyen ütemekkel, most meg itt tartunk. Hát igen, onnan próbálom tartani, aztán egyre jobban emelni a ritmust, és ezt készen közeledünk most már lassan az ebéd felé, Jannám. De egy biztos, most már így könnyebb ezekre a zenékre vagdosni a húst, klofolni a húst, vagy akár előkészíteni bármit is. Plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Super DJ Rádió Viberje, és ti hallgatjátok épp a Super DJ-t, benne DJ Simon, a Private Morning Light-tal. Na még egyszer, nem tudtad kimondani, hülye gyerek, szóval a Private Morning Light-tal. Egészen 11 óráig, itt a Superen, oh yeah!

kattogunk is tovább a következő Deep House, downtempo, inkább Deep House és Benerick zenével. A kedvencem jön, érkezik az Zamba 2016 áprilisából, és a Calypso Beach. Oh yeah. Hát nálunk már úgy nagyjából azt mondja, hogy éppenséggel 9 fok van, ami mínusz 2-nek érezhető, valahogy így ömlik az eső, meg ömleni is fog. Úgyhogy inkább képzelem magam egy tengerpartra ezzel a zenével.

2015. október 20. Megint jön a Blondish album, a Welcome to the Present. Üdvözlünk a mában. És egy fincsi zene az albumról. Jön az Inner Jungle.

hölgyek, urak! Üdvözlök mindenkit ismételten itt a Super DJ Rádion. Ez még mindig a Private Morning Light DJ Simonnal egészen 11 óráig. A Super DJ Rádió Viberje. A plusz 3670459995. Ide lehet írni, ha éppen tetszik, vagy ha nem, úgyis felolvasom. Ha nem tetszik, azt is. Hogy a bánatban itt van, a pálcik ember azt írja, igazi ébresztős Adi, szuper vagy, ahogy szuper vagy, hogy 11-ig maradsz. Egy köszönöm szépen, 10-ig, igen, igazából 10-ig volt, hogy leszek aztán. És úgy vagyok vele, hogy ha már így felépítettem 8 órától a tört ütemet, inkább hip-hopokkal kezdtük, ugye? Akkor mondjuk el, hogy jönnek most már a kis ütemesebb nóták. 2017. február 3. jön Marvin and Guy, és a Mother Nature is Calling You. Az anya természet hív téged. Na figyelj, mi lesz ebből. Az egyik nagy kedvenc, párszor már szólt itt nálam a szuperen. De ez mindig jó.

Fischer István azt mondja nekem, hogy ez nagyon jó döntést tesz, ez muzsikálni, mi meg muzsikát hallgatni. Fincsi muzsikát, így van a húja. Itt van velünk Bandesz, vagy ez a hegesztő, azt mondja, hello Simon, vagy ez a hegesztő is jelent csorvásról. Üdv nektek, neked és minden hallgatónak. De jók ezek a zenék. 8-kor indult az adás, csak úgy mondom. De jó, jó kagylózást neked is. Örülök, hogy csatlakoztál végre. Itt van a jamaikai Nándi is. Szia Simon, jó adit jamaikai Fülesen. Fülesen van egy ideje, csak reggeliztem, azt tele volt a szám. Üdv mindenkinek. Helyes, fene szalja, nem beszélünk, szokták mondani a lányoknak. Ugyebár. Hello Nándi. Jó kagylót neked is.

Rito is átfordult a túloldalra. Azt írja nekem Rito, szép jó reggel Csivon bácsi, üdv a szuper csapatnak is. Nincsenek itt mögöttem, megmondom őszintén, hogy nem tudom átadni, de köszönjük szépen, hello Rita! Kellemes ébredezést! Örülök, hogy itt vagy. Rita azt írja, még kellemes vasárnapot mindenkinek. Ahogy Rita, köszi!

az olasz Marvin and Guy és a Mother Nature is Calling You. Menjünk tovább, és megint jön Giuseppe Nuzzo, megint egy olasz, alias DJ Pippi, featuring Kenneth Beggar, és a zenéjük a fincsik is, La Serenata. Itt jön az igazi Serenata, újjá, a szuperen.

Itt van velünk a kis sajátító, Szabó Pistola barátom, egyenesen Kemenes Pálfáról. Azt írja, hellóka, jó reggel, simonunk. Látod, kis sajátított. Szép vasárnapot mindenkinek, neked jó adit. Köszönöm szépen, uram. Hallottam, tetszett tegnap. Bazsi barátom, trenszes estje. A debütáló trenszest. Szerintem iszonyat jó volt. Hello Pistula, üdv Viculának,

És hát lehet azt mondani, hogy úgy, mint Doki szoktam, hogy hú, mit találtam, hát folyamatosan ezt tudnám mondani, hogy hú, mit találtam már megint. És tényleg az van, hogy ma se készültem semmilyen előre, nincs előre megtervezve a dolog, hanem hogy leszedek ilyen jó pár olyan lemezt, amit tudom, hogy ilyen nagyjából egyforma stílusok. Aztán szépen úgy válogatok a ládából. Úgyhogy jön most egy horvát Kroáciából, egyenesen Lia Rudman. A csávó 2017. június 13-án hozott egy mini albumot, nagyon mini, mert egy zene van rajta, mégis EP-nek nevezzük. Jön az Éjszakák, azaz a Nights EP, és arról is egy ilyen kis soul-funkos cucc, a Can't Communicate. Oh yeah!

május 7, jön Kaori és a Good Life egy bizonyos zenének a feldolgozása, nem mondom, melyik Kaori Kaneko, a japán énekes feldolgozta azt a bizonyos Good Life-ot, hogy kitől? Na mindjárt kiderül. Nagyon brékes, nagyon jazzes, nagyon tört, de figyelj, beindul. Vagy valami ilyesmi. Na, se prögessünk egy kicsit.

Itt van velünk Vica is, azt írja, sziasztok, vasárnap délelőtti, mi az? Sziasztok, vasárnap délelőtti szuper hallgatóság, elóka drága DJ Simonunk, oh yeah, nyomasd a jó zenéket, hadd dübörögjön, a GBL 1000 RPM-ban. Délutánig megyek, éjszakai műszakra, vasárnap leszek. Na mindegy, ma és holnap aztán egy hét Szabin leszek. Pihenés a terv, szuper DJ-vel, Rimmelt. És oh yeah. Én voltam Vicula, a karcolós. Na akkor szóljon neked ez, Vicula. A következő zene 2016-ból jön Doktor. Csak itt simán lehet mondani, Doktor. És a Tropic című zóna, érted zene? Zóna? Most meg annyira akarok beszélni, hogy most már azért nem tudok. Reggel azért nem tudtam, mert korán volt, most meg azért már annyira fő vagyok pörögve, hogy most már azért nem tudok. Na szóval itt van a Tropic. Szóljon neked, Vica. Jöjjön meg a kedved. Hát a pistulajnak is megjön a kedve. Aztán karcoljatok együtt, oh yeah!

Na menjünk tovább, hölgyek, urak! Doktor, aki egyenesen. Dániából érkezett, és hozta nekünk a Tropical című, vagy Tropic című nótát. Azt nem lehet elmenni az mellett, hogy van itt még más északi csapat. Egyenesen Norvégiából érkezik DJ, vagyis Jacob és Johannes Smith. 2003-ban hoztak nekünk egy fincsi albumot, az Oslo Session. Ugye norvégok honnan jönnének máshonnan, mint legtöbbször Oslóból. Teljesen szét vannak oszlódva. A lényeg, hogy itt van egy Oslo Session EP első zenéje, a Smith Brass-tól, amiben Thor, Jacob Smith és Johannes Smith a résztvevő, a Vakre Sara és a Den Onde Drage, a szép sárika és az a csúnya Drage. Ha le akarjuk fordítani magyarra, de hagyjuk a magyar fordítást, hallgassuk. Igazi Deep House 2003-ból, itt a Superem. Oh yeah! Hoppá! Jamaikai Nándi azt írja, most már jöhet egy oh yeah, küldeném feleségemnek, Anitának, mert nem csinál fasírtot. Oh yeah! Ha! Szerintem már neki is ugrott.

és hamar mielőtt még az ütem beugrik, azért el kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon, mint ahogy láthatjátok a műsor füzetben is, sajnos ma Csúcsú királyunk nem tud fellépni itt a Super DJ-n, máshol fellépett, itt meg lelépett mára, de hát be fogja pótolni, én ezt tudom, ismerem a csávót, és majd hozza nektek a jobbnál jobb zenéket, ami biztos jövő héten vasárnap. És hogy alakul a mai vasárnap? Hát én vagyok 11-ig, aztán egy kis Lukas óra, lehet azt mondani, viszont jobbnál jobb zenékettől a mi botunk is. Aztán 3 órától érkezik DJ Surci, oh yeah, itt a Szuperen egészen 6 óráig tolja 3 órán keresztül a fincsi zenét, majd jön Zsolti egészen 8-ig, és 8 órától, ahogy az szokott lenni, már ha erő kerül, akkor jön ami live menünk, tudjátok, az élő ember. És tolja egészen 10-ig, vagy éppen kifulladásig, vagy ameddig bírja. Smith Brothers, vagy Smith Bros. Thor Jakob Smith és Johannes Smith, két testvér. Hozott egy albumot Oslo Session EP néven Norvégiából, hát most nem fogom lejátszani szerintem a többi zenét róla, egyre kevesebb idő van, és még rengeteg zene van mellettem, amit lesz, mertem itt a polcról reggel, úgyhogy jöjjön a következő, megint a magyar csávó Fogarasi László alias Yonder Boy. És egy 2006-os zene. A People Always Talking About. Na még egyszer. People Always Talking About. The Weather. Vagy a Water. Az emberek mindig az időjárásról beszélnek, és ez tök komoly, mert Svédországban is, amikor elkezdtem ugye tanulni a nyelvet, de hülye vagy. De nem kezdtem el tanulni, mert igazából elmentem dolgozni, aztán ott tanítottak a kollégák. Nem jártam itt svéd nyelvtanfolyam iskolába, vagy hogy mondják ezt, svéd nyelviskolába, hanem ilyen autodidakta módon szépen szájról olvasva mindent úgy átformáltam. De a lényeg, hogy itt is mindig ugye a sulikba elmentem, aztán én igazából beültem egy órára, ahol mondták, hogy elkezdtek beszélni az időjárásról svédül, hogy jette fint vedreti dag, diszkebli regn, kansi szólít, aztán mindenféle hülyeséget beszéltek. Hát senki nem beszél erről igazából a való életben, de mindig azt mondjuk, hogy mindig az időjárásról beszélünk. Hát persze, nagyon meghatározza minden napjainkat, hogy éppen milyen idő van, itt rohadtul. Ha mondtatok csúnyát, akkor kaka idő van. Esik már egy ideje, meg még egész hétre, jövő hétre is esőt mond. De igazából én örülök neki, vagy hát annyira nem, de igen. Mert azért valljuk be, nagyon régen volt ennyi eső, legalábbis nálunk. Félre a dubából, vagy dubával, menjünk tovább akkor, ahogy mondtam, jön Yonder Boy és a People Always Talking About The Weather. Na nem az eredeti, hanem egy Time Writer remix érkezik itt a Super M, figyelj!

Na figyelj, szuper, menjünk tovább a következő. Tehát egyen egyenesen Indiából érkezik a zene. Jön Murri rá. És az Acid Indonesian, de rép szikele, de nem tudom kimondani, mert annyira durva. Na szóval még egyszer, Acid Indonesian, Dari, Psychedelia. Nagyon-nagyon ilyen indiai vonuló zene. Ha valaki látott már indiai vonuló zenét? Na ez lesz az.

Balázsi, azt kérdezel, hogy nem tudom, hogy miben vagy, de amúgy jó. Én nem tudom, hogy miben vagyok, de figyelj, ha valaki szereti például a riói karneválokat, annak ajánlom figyelmébe, hogy keressen rá indiai karneválokra, amikor indiaiak vonulnak az utcán, és mindenféle ilyen, nem tudom, ez például hatalmas, szerintem, ilyen, nem tudom, igazi utca zene, amikor mennek az emberek az utcán, vonulnak, karnevál van, és mindenkinek a síp ott van például a szájában, ami itt is tolják, mint az állat. És tudjátok, én mindig azt tudom mondani, hogy én szeretem megmutatni azokat a zenéket, amit amúgy nem igazán lehet hallani sehol se. De ez pont olyan zene. Itt van velük Házi, azt írja nekem szép napot a hallgatóknak. Üdv Simon, itt már 9-től szól a zene. Itt meg 8-tól, csak elmondom. Csak pakoljatok ide-oda, nem volt időm írni neked, mert használtam a flexet, kicsit hangos. Jószág, de szomszédok meg bírják. Vasárnap szerintem utálnak. Van még egy kis fúsi meló, de rádió szól, hisz itt a teló, oh my god! Jó az a jó anyag, ne légy hanyag. Itt van Putyán Lajos is megérkezett, írja nekem, hogy további szép vasárnapot, szuper volt, ó, je! Hát most elmondom neked, hogy még nem fejeztem be. Minimum 2 zene jön, aztán tényleg itt hagylak benneteket. Most meg kezdtek utálni, tudom, de nem baj. Tudod, miért nem, mert hát most elmondom, hogy mi lesz a következő zene. Lehet, hogy tényleg hazafut mindenki. A zene címe az Atom of Mayhem. Az Albion jó voltából 2016-ban jelent meg, Albion Venables. És ő svéd egyébként. Szóval Albion és a Matva Mambo című albumról az első zene, de nem, bocsánat, a második zene. Jön a Matva Mambo. Hasonló jó lesz, mint ez az előző, vagy még jobb. Képzeljétek, a világon ilyen zenéket is hallgatnak sok felé. Nagyjunk neki, jöjjön az a Matva Mambo.

nem mondom, hogy passzol, de senki nem mondta, hogy passzolni is fog. De valami hasonló jó zene, ez biztos. Ha! Na még egy zenét majd feldobog, aztán tényleg elhúzok a buszba. Addig is, mach, ma, ma.

0: Jó van, kagyvas. Lesz ez egy kagyvas 2003. És a Simple Red kedvencem.
1: A Sunrise.
0: Úgyhogy lesz még egy zene azután.

tisztelt hölgyek, urak, eljött a végszó, az utolsó szerep 2005. Jaj, és imádok, vagyis nem, ezzel zárni, mert én inkább folytatni szeretném. Itt van nekünk Ami és a Ray című nóta.

szól. Én ezzel a nótával szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Morning Light DJ Simonnal, azaz velem. Legközelebb, ami biztos, jövő héten pénteken találkozhatok ugyanígy, ugyanitt a Superen. Szóval köszi még egyszer mindenkinek, csácsumi cseh! Sziasztok! Oh yeah!

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: It is 90s 2000s Music Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
2: Given dominion over all things upon this earth, and the power to choose.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Aztán, hogy mi várható ma délután? Hát igen, de az kétszer is. Hát ami a kezembe akad, mert nyuszi rendezés volt ma Vasi Anna délelőtt, meg otthon nagy takarítás, meg ilyenek. Meg egy kis kajafőzés itt Kúnyban. Aki esetleg gondolja, az látogasson meg, egy kávéra a vendégem. Itt a Kossuth utca 55-ben. De meg persze nagyon szépen köszönjük DJ Simonnak a jó kis zenéket. A reggel le is szúrt, hogy mi van veled, semmi, nem is hallgatsz, hogy mi van. De hát el voltam havazva, aztán be is kapcsoltam.

Csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Sulci! Pálinkás, jó napot Erdélyből, Erdőszentgyörgyből! Az Ise család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra haladtunk, már vártunk, nagyon szépen köszönöm! Oda neki, hadd szóljanak!

Na nézzük tovább a Viber-t, Hello Suci, vagy a szajegesztő, már itt is van. Csorvás úr, üdv neked, és minden szuperhallgatónak ezen a végre esős vasárnap délutánon. Nálatok esik, nálunk nem. Szia vagy ez! Kérdemes vasárnapot!

Na figyelj! Drága Súci, vasárnap délutánonként adásoddal garantált a jó kedve, már a párom is megismeri a hangod, azt mondja ez a DJ, mindent visz, nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon, Bandisné, T. Krisztina, hát téged is az Isten áldjon, és nagyon szépen.

Neked is kellemes vasárnap délután kívánunk, nyomasd a jó zenéket nekünk a Sparheltről. Nyomatom, ő volt Jani barátom a Kansaszállóról, a fizikusok fizikusa. Ja, és üdvözlöm anyukádat is, kész csók, kellemes vasárnap délutánt.

És mi az a jó leányfal? Vagy leányfalú? Hello, Ati! Hello, Edwin! Jó munkát nektek!

poros lemezeket? Hát nem hallod. Jó, Adi, köszi szépen. Ő volt Fire, a jó Grinch. Hát veled mi van, Fire, el vagy tűnve? Ja, és most nem remixet játszok, hallottad? Azért figyeled, ugye?

9.95. Ide lehet írni. Tudjátok, hogy mindent is beolvasunk. Ma késetleg egy kávé. Az Kossuth utca 55 kónya. Ide Póli nénihez. Don't cry.

nézni annak. Először meg kell küzdeni másával. Ha mása beenged, akkor itt minden szabad. Mása ugye a moszkvai őrkutya, aki vigyáz a telepre.

végre hát innen nem ellenkezek ezeken a legjobb zenék és a legjobb emlékek. Csintó Csárda 1992, na ott mentek ezek. Hello Zoli, hello Dabli.

és itt van az én barátom a szomszéd utcából, na meg kedvese, felesége, Dizsúr barátom, azaz Gergely György, aki remélem dolgozik, mert a vasárnapban mit csinál a délután. Na meg itt van Márti, aki éppen vagy süt, vagy éppen megiszik egy pohár valamit, pihenésképpen. Azt írja, Márti nem dolgozik, mit csinál? Ja Istenem, Dizsúr, mi van veled, semmi? Jó pihenést nektek, sziasztok! Jaj, ez a papagáj Márti, hallod? Jaj!

ott a papagáj. Az ott egy nyúl.

Ott velünk a Robi Kamper, Robi bácsi, Pálcika ember, hopp, egy viszki, hogy Pestek Mula. Szia Sulci, csavargás van, de közben hallgatunk. Kellemes, szuper Adi, nagyon szépen köszönöm. Hello Robi, szia Ildi, akkor Ildi most nem alszik, ugye? Akkor hallgat. Sziasztok, kellemes vasárnap délután. Mit fogok én kapni az Ildi-től, ha én találkozok vele, te jó Isten?

Azt írja Kányé. Már bocsi, elmész a csába. Látom, nem kell tükör. Még nem. De nem is várom meg, várjál. Amúgy meg nem is látnám a tükörben, mert a tükör az olyan fejmagasságban van, úgyhogy... Jaj, de csúnyák vagytok, de én nem. Vagy de.

0: nézd csak, ki van itt.
1: Itt van.
0: Kukori bácsi. Hello, mi van veled, semmi? Kellemes püspözet és barátom. Üdv a szupereknek. Hello, Kukori bácsi. Remélem nem éppen valamelyik villamos alatt fekszel, hanem pihensz.

Kukori bácsi azt írja, a zenédet hallgatom, meccset nézek, meg nézek ki a fejemből, ha reggel jöttem haza, akkor jó pihenést. De akkor legalább Pesten éjjel mentek a villamosok, ha dolgoztál.

kedves Retrobox csoport, egy kicsit meg vagytok keveredve, mint disznó a jégen, vagy az esőben. Nem baj,

Itt úgy egy következő felvételre szóljon neki. Kész Csókidona néni. Isten hozta nálunk.

Hát figyelj, ezt úgy olvasom, hogy van írva, engem nem érdekel. Kokori bácsi azt írta, pusztítom én is, Rita nénit. Kokori bácsi megúsztat a kakas pörkölt, vagy a kakas here pörköltet, Simon nem vágta ki őket, mert a kappannak, hát hogyan, na. Érted, de itt

az öreg Kupori bácsit, így a lemezjátszói mellé, éppen elég trauma neki. Vagy beáll a Doki lemezjátszója elé. És itt van Eva Braun, megérkezett.

Igen. Eva Braun, aki fiú. Hát már az én kedves főnök azt mondjam elnevezte Eva Braunnak, aztán amikor már az volt a neve, akkor derült ki, hogy kammacska. És itt van, megérkezett az én pótapám, Jenő. Szia, Jenő!

Na még egyszer, mert a masinak a feléről lemaradtam. Szia DJ Surci, itt is jó adást kívánok neked. Köszönöm szépen a Ritának a dalt. Na igen, mert miért ne jönni el jövőre a Super DJ Rádió találkozóra? Idén is tök jó volt, kérdezd meg a Rita nénit. Na figyelj, megyünk tovább.

Mi vagyok Markazról. Jelenlegi esetünkben húsleves cupákokkal és kemencében sült bőrös császár kicsit odakozmált a bőre, de isteni finom Puszi Szandi. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Nekem melyik folyik a, megint folyik a nyál a számból a keverő pultra.

van velünk a jó öreg W és Alexia kettőse. Na figyelj, DJ Simonnál mi lesz ma a menü? Resztelte csirkemáj pöri lesz. A második menü pedig csirkecombos. Uncle Ben's extra ananásztól rizsával. És kész. És a resztet már mellé. Mi lesz a köret, DJ Simonnál?

Debrecenbe, jövő héten megyek. Miskolc, Debrecen, Hajdunálás. De majd mondom, hogy merre lehet látni Surcit a Fehér Ivekóval. Ha láttok, integessetek, dudálok.

Jó Istenem, ki van itt? Itt van Lilputa, azaz a kamionosok, kamionos csaja, a szőke csaj, akinek integessetek, ha meglátjátok. Szia, itt vagyok, egy csóka családnak. Tudj meg a vasárnap délutáni hangulatot. Tolom, Ildi, tolom, szia! Puszi neked!

Na figyelj! A Brutál Jeke Jeke és a Morikantel.

ébresztünk. Erről szól a Super DJ Rádió. Mernyei pedig azt írja, a Tibike. Jó! Ja.

Tessék, DJ Simon, hallod? Én magyarul töröm az angolt. Azt írja Kodak. Az kádok, te! Hallok ám, csak főzök. Hallod, még mindig nincs kész ez a két menü? Hát mi van veled? Semmi.

Tehát tudalés, csak most volt időm inni. Hallgattam, nem kell sírni. Oké, jó, rendben van. Szia házi! Egészségedre, és kell.

Felsőfolti úton is akár. Úgyhogy aki meglát, integessen. Egy kávéra a vendégem.

Hát Nagy Attila kágyé, azaz kisgyerek. Leányfalu Szentendre, arra nem megyek. Itt van ma Európikottó.

Rita azt írja, ha az ötödik kerület felé jársz, a Ferenciek tere felé, akkor te is vendégem vagy egy kávéra, csak írj előtte, dolgozok. Hát hallod? Ez nehéz ügy lesz. Én 18,5 méter hosszú vagyok, úgyhogy nem tudok beállni egy parkolóba, hogy kávézzunk egyet. De nagyon szépen köszönöm!

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti. És hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnaponként jövök hozzátok, és hozom nektek a 80-as évek nagyszerű zenei csodáit. És hát úgy van, ahogy Isa István barátom írja, hogy meglepi zenék. Ugye hát majdnem, hogy az egész listán meglepi zene, de természetesen lesznek olyan zenék is, amiket már játszottam, és hát amiket még nem játszottam. Például lesz olyan, hogy James Ross, hát majd meg fogjátok hallani, hogy melyik zenét játszom tőle. Egy igazi csemege muzsika, mindenki nagy kedvence. És hát mielőtt még belefognénk ebbe a zenei járadatba, hát először is Surci barátomnak köszönöm szépen az előző műsort, nagyon jó volt, mint mindig jó volt, ugye? És hát ugye ott van, hogy emlékeket ébresztünk, hát ez most ebben, nem is ebben a két órában, hanem négy órában, ugye, mert Surci barátom elkezdi, és hát én megfolytatom, csak ugye én nem keverem, nem mixelem a zenéket, ő meg nagyon ügyesen keveri, és hát jól esik azért hallgatni úgyis a retro zenéket, hogy azért egy kicsit össze vannak mixelve. Na de, azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk Viberre, és hát írjatok nekünk, meg kérjetek zenéket, de ha kértek zenét, olyat kérjetek, ami kapcsolódik a 80-as évekhez, mert hát maradjunk meg ebben a szellemben, ebben a 80-as évekbeli nagyszerű, mondjuk úgy italo diszkó, na meg nem csak italo, hanem simán diszkó, ilyen a Banana Ráma együttes, akiktől hoztam is zenét, na meg a Vénusz, ugye Vénuszról, tőlük is hoztam muzsikát, majd hát meg fogjátok hallgatni, és olyan is van, hogy Banana Ráma és Vénusz a zene címe, ezt is elhoztam egy nagyon jó kis verzióban, hatalmasat fog szólni, tehát nagyon jó minőségben fog szólni, és jó lesz hallgatni, mert hát régen ezt a zenét sokat, nagyon-nagyon sokat hallgattuk. Hát gyerekek, itt van velünk Isa István barátunk, aki azt írja, hogy már vártunk, szia, csodás vasárnap este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család még mindig jelen. Örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk, nagyon várjuk a szuper meglepő muzsikákat, autókázunk, de itt vagyunk, hát azt mondom nektek, hogy figyeljétek a zenét, de az utat is figyeljétek, és hát balesetmentes legyen az út, és kellemes. Aztán Mazsi is itt van, Mazsi azt írja, jó adást és sok fület kívánok neked. Hát Mazsi, nagyon szépen köszönöm, én meg neked kívánok nagyon-nagyon jó zenehallgatást, és hát az az igazság, hogy lesznek olyan zenék is, amik neked bejönnek, meg hát nem csak neked, ugye, hanem mindazoknak, akik azt mondják, hogy ők a retro zene szerelmesei. Hát gyerekek, most egy kicsit visszafogom magam, befogom a számat, a Leadback fog nekünk zenélni, Night Train Boogie. Nálam ez a zene viszi a pálmát, és nagyon remélem, hogy azoknál is viszi, akik szeretik a gitárzenét, mert ebben minden lesz, bugi is lesz, gitár is lesz, na meg hát retro, nagyon-nagyon retrósak leszünk, és hát emlékeket ébresztünk, nos, hadd szóljon, azt mondom.

És a gyerekek, már is mondom nektek, a Viber számunkat 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége, a következőkben pedig egy meglepő muzsika már is.

csak én elmondom nektek, hogy ez volt itt a Bonnie M együttes. A következőkben megint egy nagyon ismert együttes jön, ez pedig a Bad Boys Blue együttes, People of the Night, vagyis az éjszakai emberei.

Gyerekek, én úgy érzem, hogy nem kell mondani senkinek. Samantha Fox énekelt nekünk, a következőkben pedig már is itt van egy igazi szamuráj, na meg a Genghis Khan együttes, és utána egy Lady Fantasy a Maxim nevű előadótól, na de nagyon-nagyon eredeti verzióba fogom játszani.

Gyerekek, ez is egy megunhatatlan zene, Maxim és a Lady Fantasy-t hallgattuk. Aztán David Lyme a Bambináját fogom játszani egy nagyszerű vokál verzióban, és majd mindenki

Nos, gyerekek, ezek ilyen öreg zöld zenék egyébként. Mozart zenélt nekünk, Melinda and Weiss a következőkben egy olyan előadó, akit mindenki szeret, mondhatnám, hogy mindenki. Fancy, ugye, őt szeretjük, na meg a zenéjét. Na de én most olyan zenét játszom tőle, ami nem annyira ismert, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy értékes zene, Stand Up for Love a zene címe.

És a gyerekek mellett közben DJ Csavi érdeklődik, és azt mondja, hogy olajcseréhez jól jönne neki egy zene. Hát Csavi, kívánok neked jó munkát, és azt mondom neked, hogy akkor legyen tényleg nagyon jó, és figyelj, neked szól valami igazi muzsika.

Hát gyerekek, közben Gyula barátunk messengeren azt írja, szia, jó adást, buli van. Hát igen, Gyula, nálunk mindig buli van, buli az élet itt a Super DJ Rádión. És hát Bandez barátunk is itt van velünk. Szia Zsolti, Bagyesz a hegesztő is csatlakozott Csorvásról. Üdv neked és minden vasárnap esti hallgatónak. Hát szia Bandi, üdvözöllek, és hát remélem, hogy már nem melózol, mert hát már ilyenkor azért már álljunk már meg, egy kicsit sötét is van, ez az egyik, ilyenkor már dolgozni tilos, hiába, hogy bent esetleg még lehetne, de ha már ránk sötétedik, akkor már abba kell hagyni mindenféle munkát, persze vannak kivételek. Csabi is dolgozik, nála olajcsere van. Hát meg én is dolgozom, nálam más van, ez már egyébként ilyen pihentető munka. Nos gyerekek, ígértem nektek egy zenét a Bananarama együttestől, a Vénusz című dalt, és azt mondtam, hogy nagyot fog szólni, egyébként minden zenénk nagyot szól, főleg azoknak szól nagyot, akik úgy tartják magukat, hogy a retro zene szerelmesei, na meg White hülyek, hát a Super DJ Rádió hallgatói. Mindenki egyformán, azt kell, hogy mondjam, jó hallású, tehát nagyon jó hallásotok van, aminek én nagyon-nagyon örülök. Nos, hát én már be is fogom a számat, Bananarama és a Vénusz, és majd utána megint be fogom a számat, mert a zenében olyat fogunk hallgatni, ami nagyon-nagyon kellemes, és kell nekünk a kellemes zene. James Last fog zenélni majd a Bananarama után.

Nos, gyerekek, az az igazság, hogy én csemegének hoztam nektek egy nagyon jó kis egyveleget, amit még egyelőre nem fogok indítani, diszjokei mixet hoztam, és méghozzá a Vol 2 Megamix Party 1-es. Nagyon-nagyon szól, és hát ezt azért hoztam, mert annak idején a 80-as években, na ez nagyon menő volt, amikor egy egyveleget meg tudtunk hallgatni, mert abban sok jó zene szólt, de még mindezek előtt lesz egy olyan zene, amit Gina fog nekünk zenélni, Let Me Free, majd jön Hazelden, és hát egy igazi, másik igazi nagy csemege, Jillben és a Just a Mirage című dal remixelve, de a remix is akkor született, amikor ez a zene megjelent. Tehát három zenét fogok játszani, mind a három zene egyébként szinti pop. Tehát nagyon komoly lesz, és énekkel, tehát olyan szinti popot fogok játszani. Nem olyat, mint mondjuk Laser Dance vagy Kotó, akik nem énekelnek, hanem énekelni fogják a szinti popot, és utána szeretném elindítani a diszjokei mixet, mert hát 13 percnél is hosszabb, amiben nagyszerű zenék fognak szólni, és hát kívánok még mindig nagyon jó szórakozást azoknak, akik szeretik a retro zenét, persze a 80-as évek retro zenéit.

Hát, hölgyek és urak és retro zene szerelmesei, figyelem, figyelem, egy nagyon-nagyon csúnya, ronda, fekete bakelit lemez következik, amin egy diszjokei mix van nyomtatva, és hát én szeretném nektek ezt megmutatni. Az az igazság, hogy a zenében, vagyis az egyvelekben elhangzott zenéken mindegyike nálam egy kedvenc muzsika, és hát maga a keverés is már olyan, hogy az én tetszésemet már annak idején nagyon-nagyon elnyerte, amikor én a 80-as években ezt a diszjokei mixet meghallottam. Hát arra törekedtem, hogy a továbbiakban is megszerezzem ezeket a diszjokei mixeket. Hát nem sok jelent meg, de az a lényeg, hogy mindegyike itt van nálam, és ez egy ilyet szeretnék mutatni nektek. Ez most nagyon-nagyon a White hülyeknek, és hát azoknak fog szólni, akik szeretik azt, hogyha emlékek vannak ébresztve. Most biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik egy kicsit mondjuk megijednek, de olyanok is, akik azt mondják, hogy úristen, hát ezt az egyveleget még lehet hallani. Hát igen, lehet hallani, mert tudjátok, hogy itt a Super DJ Rádion zenében egyszerűen nincs lehetetlen.

0: Hát gyerekek, ez azt kell, hogy mondjam, őrület, amit egy zenében össze tudnak hozni. Ugye azért nagyon sokan értenek a zenekeveréshez. Most is, ugye napjainkban is, mint például mondhatnám, hogy a Super DJ Rádion milyen sok jó DJ van, és hogy értik ugye a keverést. Hát annak idején is értették, és annak idején azért a technika nem volt olyan fejlett, mint most, akkoriban nagyon-nagyon kellett érteni. Meg hát ritmusérzék és egyéb dolgok, ugye, hogy a jó zenék szóljanak az egyvelekben, vagyis hát igen, a legjobbak. Hát gyerekek, a műsoridő sajnos nagyon gyorsan eltelt, mondhatnám, hogy eltelt, ugye? Na de ne feledjük, hogy Liveman hamarosan itt van veletek, és még én mindig szeretnék nektek mutatni hatalmas muzsikát, Mike Cannon fog a következőkben zenélni, és hát ugye ne feledjétek, hogy kedden megint jövök hozzátok, keddenként a 90-es éveket hozom. Na hát akkor hadd jöjjön Mike Cannon így a zenei összeállítása végére. What a fine
1: looking woman. Pity I'm only screwing her. Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hát gyerekek, nem tudom, hogy live men késik-e vagy nem késik, de biztos, hogy jönni fog, mert jelzést már kaptam tőle, de nem, most nem, nem, nincs reagálás semmi. Na, de nagyon remélem, hogy itt lesz, és én azt mondtam neki, hogy egészkor ővé a mikrofon. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítást. Kívánok nektek további nagyon-nagyon jókat és hát kellemeset. Holnapra kevés munkát azoknak, akik mennek melózni, ugye? És hát akik még az éjszakában mennek dolgozni, azoknak meg gyors időtelést kívánok. Teljen el gyorsan az idő, és hát gyerekek, vigyázzunk egymásra. A közmondást is elmondom, dolgoz keveset, nem érhet baleset. Úgyhogy sziasztok, további jókat nektek! Yeah, they're on that.

Na szép eskívánom én nekik itt a Szuber DJ Rádión keresztül. Egy hét eltelt, azt én újból itt vagyok. Pár de Guilherme áldásával kezdem.

után szokta jönni tömény hands up, és vagy trance, vagy más lesz. Ugye ebből a szempontból is kell újítani a plakátomat.

Halló Vász Karcsi, szia, szép jó estét neked is! Halló Laci Dorahos! Halló Borsonáros Pizzéria, sziasztok nektek is, minden jó, szép estét!

Azt mondta házé, hogy ez élenje valami durvább, hát fog majd menni. 9 óra után. www.spreadyradio.hu, ott a Viber számunk, és lehet konkrétan nekem irogatni most teljesen este 10 óráig.

0: Csak szólok semmilyen tudod módostól szerhezem, nyúlok és nem is nyúltam soha az életembe. Valamikor sprechen idolítson, de keményen.
1: Give me a bisschen Sekt, ot my arms perfect.

Itt az Veligy Rádió Tömény Trendslam. Áttértünk, utána picit kinyisztünk a Hands-up-ra. A Viber száma holnap olvasható www.veligyradio.hu, és ott lehet nekem most konkrétan írogatni a Viberen keresztül, teljesen este 10 óráig.

0: És akkor annyit tennék hozzá a szám címe, Sputnik Sunday. A Sputnik.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: No, a szám címét kb. Sputnik vasárnap, na ez így pont jó.

Véget ír a munka már a live-em kutat. Na véget ér a munka már a live-em kutat, a live-em voltam itt a Super DJ Rádion keresztül legközelebb, akkor jövét lassan veszek hallható, ugyanebben az időpontban. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

köszönöm szépen az ismeréseket, köszönöm Smisa István. Nektek mindig. Nem tudom, mit akartam mondani, csak úgy jött volna valamit. Na mindegy. Na jó, ezt kívánom mindenkinek akkor.

0: Jó reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio. Only

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: This one I feel in broken hearts.

0: Reggel!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Best station around. Turn it up.